A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás, keresik az év kilátóját, ma is sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés. Kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Ma többnyire napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Szeptember 28-án éjfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Átadták a Mórahalmi nagy Széksóstónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Tegnap megkezdődött a 6. Eszínház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át a 18 produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horvát művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Szabályozná a kiskorú a közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felügyeleten keresztül elérhető, úgynevezett mini fiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a vajdasági magyar nemzeti tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A vajdasági magyarok kisebbségi önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekmény első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik szemét is beszervezett, de az ő személyazonossága még nem ismert.
3: Megújult formában és struktúrában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. Az átalakítás legfőbb célja, hogy az irodák ismét közvetlenül, személyes jelenléttel és valódi, helyben elérhető kapcsolódási pontként segítsék az autista embereket, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén. Több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korrepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le, és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. Életmű kiállítás nyílik Botos Péter üvegszobrász alkotásaiból a Szegedi Reök palotában, Áttetsző terek címmel, szeptember 25-én. Botos Péter Magyarországon és nemzetközi porondon is számos elismerést szerzett, önálló és csoportos tárlatok sorát tudhatja maga mögött. A szecessziós palota két emeletén felsorakozó mintegy 100 alkotása minden korábbinál átfogóbban mutatja be a különleges, kísérletezéssel és formai játékkal teli világot és utat, amelyet a művész eddigi munkássága folyamán bejárt. A kiállítás november 8-áig lesz látható. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a Nőkért és a Tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsippek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhárt Otília bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Már 600 ezeren regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concorde téren, háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezeren jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concorde téren. Szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikusok egyik legfontosabb zarándok helyén celebrál újabb szabadtéri misét, ahova 150 ezer embert várnak. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nőt elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Átadták a Víg Színházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak és meghatározó közösségformáló szerepet töltenek be társulatukon belül.
4: Végül a várható időjárásról, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat, napközben már több

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a Viva Forever. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Gondolom mindenkinek nehezen indul a nap, de én teszek róla, hogy könnyű legyen. Hamarosan hozom majd az infókat, hogy miről nevezetes a mai nap, és a témákkal is készülök. No, meg a legjobb zenékkel. Sean Paul következik, na majd ő fölráz minket. Jön a Vivi Burnin, most az ébredés és a napindítás mellett.

0: Pest FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van szombat. A névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon találták meg 1991-ben az osztrák Alpokban Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi épségben megmaradt Gletscher múmiáját, és a mai napon van a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalózvilágnap, úgyhogy most megpróbáljuk fölkonferálni azt, hogy jönnek a hírek, aztán majd jövünk tovább, hey ho, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Kriszti Dalguina és Lil Kim a Can't Hold Us Down-nal. Hát ez a kalózul beszélés nem megy, majd ezen csiszolok, vagy inkább csak ébresztek mindenkit továbbra is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi Nagy Széksóstónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Soulwave és Szakács Gergő közösével ébredhettünk. Ez volt a Minden tévedésem. Szép reggelt mindenkinek. Hát hozom a mai nap témáit, már mondom is, hogy mivel fogunk majd 7 óra után foglalkozni. Lenny Kravitz lett a legújabb Ken Baba sorozat gyűjtői bábja, és megnézzük, hogy milyen ruhadarabok vannak rajta, meg egy kis érdekességet is erről az egészről. Úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni majd 7 óra után, aztán 8 órakor pedig Madonna érkezik, aki 23 év után újra fellép az MTV Music Awards színpadán, úgyhogy jönnek a részletek erről is, mert hogy egyébként ezt a jövő hét vasárnap rendezik majd meg, már mint a gálát, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Aztán 9 óra után a sportrovatban pedig egy új magyar futballista kapott profi szerződést a Liverpoolnál, úgyhogy ezt is megnézzük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé egész reggel. Itt lesz velem ebben az órában még Robbie Williams a The Road to Mandalay-jel, na meg most Kim Mazel, jön a Young Hearts, Run Free most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán Lenny Kravitz érkezik, és nem énekes formájában, hanem Ken Babaként, mert hogy ő lett a legújabb gyűjtői baba, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Meredyn Brooks és a Bitch majd 7 óra után. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint, I do not feel ashamed.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi Nagy Székszóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lenny Kravitz bekerült a Ken Baba sorozatba, úgyhogy megnézzük, hogy mi van ezen a babán, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Elmúlt 7 óra, szeptember 19-e van, szombat, és a legjobb zenék itt vannak az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk is, jön a Mystic és a Scandalous.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Lenny Kravitz lett a Barbie Ken Baba kollekció történetének második tagja, a kosárlabdázó LeBron James után. A gyűjtői figura az énekes dalszerző színész, formatervező, több évtizedes művészi pályafutását, valamint a Blue Electric Light elnevezésű turnéját ünnepli. A figura pontosan mintázza a zenész jellegzetes rock and roll színpadi megjelenését. Botkat fazonú farmer, bronz színű hálós felső, szegecses öv, csizma, napszemüveg alkotja a szettet. A kiegészítők az apró részletekig is figyeltek, az ikonikus rastafürtök és a tetoválások, az orrkarika is helyet kapott a babán. Kravitz úgy fogalmazott, hogy gyerekként el sem tudta volna képzelni ezt a felkérést, és hatalmas megtisztelésnek és egyben szürreális élménynek tartja, hogy őt választották a sorozat következő Ken babájának. A gyártó kiemelte, hogy a kollekció olyan meghatározó személyiségek előtt tiszteleg, akik pozitív változásokat inspiráltak. Lenny Kravitz esetében nem csak a zenei pályafutásra gondoltak, hanem az önkifejezésre és a divatban való teljes kiteljesedésre. Ez hatalmas nagy dolog, viszont mi folytatjuk a legjobb zenékkel, és itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers az Under the Bridge-el, a közvetlen folytatás pedig egy olyan zenéjé, amiből készült egy új verzió, és a készítő még nem adta ide nekem, és DJ-ként el kell, hogy mondjam, hogy fájérte a szívem, ugyanis zseniálisra sikerült, mi viszont most meghallgatjuk itt eredetibe, jön a Deep Swing, és az In The Music most az ébredés és a napindítás mellé itt a Best-en.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tilos Csillagon, Vastag Csabával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e szombat van, a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóz világnap. Hát őszinte leszek, nekem ez a kalózul beszélgés nem ment az előző órába se, és most se fogom megerőltetni. Viszont a következő előadónak van köze a kalózókhoz, méghozzá azért, mert 1996-ban egy kanadai világhírű Brack and Ladies együttessel csinált egy kollaborációt egy lemezen, és az ő lemezüket úgy hívták, hogy Born on the Pirate Ship, azaz egy kalózhajón született. Ez volt a albumnak a címe, és ezen ott volt Bryan Adams is méghozzá közreműködéként. Most viszont egyedül jön majd, viszont Sikén remixében szól majd a Clued No. 9 tőle hamarosan, a rövid szünet után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangs.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthettek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajait. Az épületegyüttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Destiny's Child dala, a Survivor. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e van, szombat, a névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1991-ben két német turista az Alpokban megtalálta Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt Gletscher múmiáját. A legjobb zenéket pedig most a Faithless-szel folytatom, és megidézzük az Insomnia hangulatát ide a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán jön az a Madonna, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Awards színpadán, és bizony felidézzük azt, hogy milyen volt 23 évvel ezelőtt, meg azt is, hogy mire számíthatunk majd jövő héten vasárnap az MTV Awardson. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem DJ Jazzy Jeff, Will Smith-szel, és fölrobbantja a házat. Jön a Boom Shake the Room tőlük majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi nagy Széksóstónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Tegnap megkezdődött a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át a 18 produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, hogy itt szeptember 19-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, például George Michael-lel, itt lesz a Fabulous Ghost to the City, és beszélgetünk Madonnáról, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Award színpadán.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Madonna 23 év után újra fellép az MTV Video Music Awards színpadán. A pop királynője szeptember 27-én vasárnap Los Angelesben nyitja meg az idei showt. Madonna 2003 óta először tér vissza a zenei produkcióval a színpadra, ráadásul idei mezőny legtöbbször jelölt előadójaként érkezik az eseményre. Az énekesnő idén megjelent Confusion 2 címmel megjelent albuma 2000 sikeralbum után, ez lett a folytatás, 11 kategóriában kapott jelölést. Madonna már a legelső 1984-es díjátadón is színpadra lépett a Like Virgin ikonikus előadásával, 1986-ban pedig ő volt az első nő, aki átvette egyébként a Video Vanguard díjat. Legutóbb 2021-ben jelent meg a gálán az esemény 40. évfordulójának megnyitóján, de akkor nem adott elő egy dalt sem. Hogy milyen lesz Madonna, az jövő héten hétfőn reggelre kiderül, mert hogy vasárnap hajnalban, vagyis hétfő hajnalban van ugye ott vasárnap, és akkor tudunk majd erről bővebben bármit is mondani. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz DJ Jazzy Jeff és Will Smith hamarosan a Boom Shigdarummal, a folytatás pedig évé szól a Gangsta Love-it.

Blast FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van szombat. A Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1991-ben két német turista találta meg az Alpokban öccit a jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt gletszer múmiáját. És ma van a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóznap világnapja. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak tartok egy rövid szünetet, és jön a Sweetbox, méghozzá az Everything's Gonna Be Alright-tal hamarosan.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi Nagy Széksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a The Boys of Summer, szép reggelt kívánok, DJ Sammy dala volt ez, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön az a duó, aki a divat világba behozta azt, hogy bizony fordítva kell hordani a farmer nadrágot. De ez nem volt annyira praktikus, minden esetre a zenéit a mai napig imádjuk. Jön a Criss Cross, és ugrálunk egyet, így korán reggel, ugyanis ez most a Jump It the Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 órakor mindig a sportvilágába látogatunk el. Ez a mai napon is így lesz, egy perc erejéig kilátogatunk Liverpoolba, ugyanis újabb magyar játékos szerződött a csapathoz. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna, dübörög majd az SOS.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthettek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi nagyszék Sóstónál épült látogatóközpontot és Gólya menedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Tegnap megkezdődött a 6. Eszínház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át a 18 produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felügyeleten keresztül elérhető, úgynevezett mini fiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Újabb magyar játékos a Liverpoolba, jönnek a részletek, ugyanis 9 óra után mindig a sport egy kicsit terítéken egy perc erejéig beszélgetünk erről. Szeptember 19-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a legjobb zenéket pedig hozom. Az ébredés és a napidítás mellé kezdünk Usher és Pitbull közösével, indítom a DJ Gata's Fall in Love-ot.
0: Best FM.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék, a 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás Farkas Patrik profi szerződést kötött a 20-szoros angol bajnok Liverpool FC együttesével. Farkas 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol utánpótlás rendszerbe, az elmúlt 4 évben a Blackburn Akadémián nevelkedett, a nyáron pedig ide tért a Liverpoolhoz, ahol a hétfői napon már az U21-es gárdai bajnoki Premier League 2 mérkőzésen a keret tagja is volt. A fiatal tehetség valóra vált álomként élte meg az aláírást, saját jellemzése szerint több poszton is bevethető, technikás, kezdeményező típusú játékos, aki megmozdulásaival folyamatosan hatással akar lenni a mérkőzés alakulására. Patrik érkezésével már 5 magyar játékos tartozik a vörösök kötelékébe, öccse Farkas Erik pedig a klub U18-as csapatában szerepel. Rajtuk kívül pedig Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, valamint a jelenleg osztrák élvonalbeli Hambergelnél kölcsönben játszó Pécsi Ármin is az angol alakulatjátékosa. Nem kis dolog ez, gratulálunk Patriknak a profi szerződéshez, és nagyon reméljük, hogy egészen az élvonalbeli Liverpool csapatába fogja magát felküzdeni, vagy esetleg valamilyen más nagy csapathoz igazol, mert hogy akkora tehetség lesz, hogy meg akarják szerezni a Liverpooltól, és erre lesz is lehetősége valakinek. Sok sikert kívánunk neki a jövőbe. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot. Itt lesz például Desiree a You Gotta Be-vel, na meg most Ultranate, ugyanis a Freedom, tovább most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Desiree és a You Gotta Be, most pedig jön az az énekes, aki a héten ünnepelte volna a születésnapját. Szeptember 14-én született ugyanis Amy Winehouse, aki sajnos már nincsen közöttünk, viszont a legjobb zenék között most megtaláljuk az ő slágerét is. Jön a You Know I'm No

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig, hozom meg a hangulatot, például majd Michael Jackson és Janet Jackson közösével indul a Best hétvége, ugyanis a Scream már biztos, hogy itt lesz velem 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi nagy Székssóstónál épült látogatóközpontot és gólya menedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lábréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Tegnap megkezdődött a 6. eSzínház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át a 18 produkció mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekmény első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik szemét is beszervezett, de az ő személyazonossága még nem ismert. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e van, szombat, és a Best hétvége kezd el dübörögni, méghozzá a legjobb zenékkel. A hangulat meg lesz, mert hogy itt lesz velem Jennifer Lopez és a Get Right, szól majd Michael Jackson és Janet Jackson közöse is a Scream, a kezdés pedig Segíjé. Indulunk az It Wasn't Me Well.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, jönnek a TLC is csajok, akik most jelenleg egy turnén vannak Észak-Amerikában, méghozzá Salt and Pepa és az M-Vogue formációval közösen. Viszont a banda hiányos, ugyanis T-Boys kórházba került egy súlyos, sarlósejtes vérszegénységi krízis miatt, úgyhogy a csapat hiányosan szerepel a turnén. Gőzerővel folynak a munkálatok egyébként a róluk szóló musical körül, a darab lánybanda felemelkedését és küzdelmeit és a zenei örökséget mutatja majd be. Jönnek most méghozzá egy olyan dallal, ami szerintem beírta magát a 90-es és a 2000-es évek pop történelmébe. Jön a No Scrubs most ide a Bestre!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Topaz és a New Millennium. Szép napot mindenkinek, szeptember 19-e van, a Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan folytatom majd a legjobb zenékkel, csak jön egy rövid szünet, aztán érkezik Akon és Soul. A Loli majd itt a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the Blastmasters blasting up the jungle.

0: Csama.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk, mert hogy lesz még egy közös óránk a délelőttben, dübörög tovább a Best hétvége, Robbie Williams-szel és Kylie Minogue-gal együtt érkeznek, méghozzá egy duettben, a Kids-et hozom tőlük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ökokamu leleplezik az ügyeskedőket illegális preparátorműhely Csongrád-Csanádban. Fejfájás másnaposság nélkül startol az Oktoberfest. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Talán vége a kamuzásnak, a hónap végétől csak akkor nevezhetnek zöldnek egy terméket vagy szolgáltatást a cégek, ha egyértelműen igazolni tudják állításaikat. Tehát például a honlapjukon leírják, mitől öko, biológiailag lebomló vagy környezetbarát mondjuk egy csomagolás. Ha ezt nem tudják közérthetően bizonyítani, a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelem megbüntetheti őket. Egy korábbi hazai vizsgálat szerint a vállalkozások egy része minden alap nélkül hirdette árujáról azt, hogy fenntartható módon készül. Lezárásokra, korlátozásokra számítsanak az autómentes hétvégén Budapesten, a közösségi közlekedést népszerűsítik, többek között járműbemutatóval, városi sétákkal, családi programokkal. Aki szeretne, örökbe fogadhat egy bubit, vagyis közbringát, aztán egy éven át követheti, merre jár. Az Európai Mobilitási Hét keretében a jövő keddig ingyen lehet biciklit szállítani a vonatokon, kedden pedig az autómentes napon 999 forintért korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Illegális preparátorműhelyt üzemeltetett tanyáján egy férfi Csongrád-Csanádban. Elpusztult madarak, köztük védett és fokozottan védett egyedek tetemeit gyűjtötte, majd a kész munkákat a neten eladta. A példányok természetvédelmi értéke csaknem 50 millió forint. Cinkosa, egy madárvédő civil csoport munkatársa segítette őt a beszerzésben. Nála fegyvereket és lőszereket is találtak. Többek között természetkárosításért emeltek vádat ellenük. 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére, ma kezdődik az Oktoberfest Münchenben. A helyi rendőrség extra biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat pedig a megviselt mulatozókat segítő, frissítő sátrakkal készül az október 4-éig tartó esemény sorozatra. A közönségnek már az italozás előtt is fájhat a feje, 15,5 euróba, átszámítva 5600 forintba kerül majd 1 liter sör. 1985 óta az ötszörösére gyarapodtak az árak a müncheni Oktoberfesten. Többnyire derűs időnk lesz országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai napon az utolsó közös órán következik, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e szombat van, elmúlt 11 óra, és mindenkinek kívánok kellemes utat, jó hétvégét, vagy bármit, amivel egyébként ezt a napot tölti. Én hozom hozzá a legjobb zenéket. Itt lesz velem például a Spice Girls, a Show You Will Be There-rel, na meg most a Simply Red, ugyanis velük indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houstontól itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houston-tól itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is...

0: Best FM a legjobb zenék, Just a Little More Love, David Guetta. Ezután nekem csak annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Media érkezik, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is White Boy-jal, Night Shift, na meg Slim Fittel, mert ő érkezik a mai napon mellé a második órába, Horváth Zoltán, Hori pedig kicsekkol, szép délutánt!
1: Na gyerünk!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendőrkézen a fővárosi emberölés egyik gyanúsítottja, milliós emelés, bejjebb vannak a Nobel-díjasok, elvesztette ászát a magyar futballválogatott. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Kevésbé vagy egyáltalán nem ismert műemléki értékeinket is bemutatja a hétvégén a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Olyan helyszínekre juthatunk be ma és holnap, ahová máskor nem. Vörös Andrást, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnökét kérdeztük.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket, vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek, és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberölés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, adta hírül a polisz.hu. Kamerafelvételek, illetve a tanúvallomások alapján azonosították őket a rendőrök. Úgy megverték a 36 éves áldozatot, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. A Nobel alapítvány ügyvezetője jelezte, a tudomány extra klasszis szereplői bőven megérdemlik az összeget, amely nagyobb rangot ad magának a kitüntetésnek is. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak még a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést. Varga Barnabás nélkül vág neki a Nemzetek Ligája 4 meccsének a magyar labdarúgó válogatott. Az AEK Athén támadója combsérülést szenvedett a görög kupa második fordulójában csütörtökön. Az AEK egyébként 8-1-re nyert, Varga 2 gólt szerzett. Marco Rossi csapata a jövő pénteken Ukrajna ellen lép pályára a Puskásban. Utána Észak-Írország, aztán Georgia, majd ismét Ukrajna következik, tehát 4 találkozó másfél hét alatt. Többnyire derűs időnk lesz, országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Bénémet Diával, és hamarosan a Train dalával jön a Hey Soul Sister. Itt lesz a Noxi, és hamarosan a Kelemen kabátban és az úton szól, de előtte Tom Novival indítok. Rádiózunk együtt!
0: Best FM!

0: nem.
1: Ezt a fám a legjobb zenék. Most az országban 22 és 28 fok körüli értékeket mérhetünk. Többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás holnap is. Lehet helyenként több felhő is keleten. A nap második felében észak-nyugat felől megnövekszik majd a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik, beborul az ég. A Tiszántúlon lehetnek záporok, illetve késő délután este észak-nyugaton lehet eső zápor, zivatar, úgyhogy elő lehet készíteni az esernyőket. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet egyébként 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul majd.

0: igazán a legjobb zenék még mindig zajlanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Nagyon figyeljenek az átterelési pontokban az autósok. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométer lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítési munka miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülőutakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között is érdemes figyelni, az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Leszt FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó hétvégét mindenkinek, itt az egy óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a Jetlag dalát is.
3: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja rólam.
2: Ez lesz a Nincs lehetetlen, és Csükén is itt lesz, rögtön a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dízelesek támogatása 4-szer utal a kincstár. Kampány indul a képernyőfüggés megfékezésére. Rabszolgaként tartotta albérlőjét egy szatymazi férfi.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyagtámogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal egy érintetnek, legfeljebb egy kocsi után, hiába van több is a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton küldi a pénzt. Alkohol, drog, játék, képernyőfüggés, milyen jelekre figyeljünk, és mikor kell kimondani, hogy baj van. Többek között erről szól a Média Unió új kampánya. Részletek Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Fizetnek az olvasásért Szingapurban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet egy honlapon, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Ez ugyan jelképes jutalom, de élénkítheti a csatlakozási kedvet. A program célja, hogy többen válasszák a könyveket a közösségi média vég nélküli pörgetése helyett. Kényszermunkára fogta albérlőjét egy férfi Csongrád csanádban egy szatymazi tanyán. Neki kellett ellátnia a jószágokat és a ház körüli tennivalókat is. Mindezért egyetlen egy forintot sem kapott, sőt, még iratait is magához vette a főbérlő, aki egy használaton kívüli kazánházban szállásolta el a szerencsétlent. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, aztán őrizetbe vették a tanya tulajdonosát. Többnyire derűs időnk lesz országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper szombat délután kívánok mindenkinek a legjobb zenék társaságában. Én Bénémet Dia vagyok, és ígérem, hogy hozom a kedvenceket ebben az órában is. Hozom például Madonna dalát, jön az American Pie, itt lesz a Sixpence None the Richer, most pedig Chicken-nel indítok, és egy nagy sikerű szerzeményével. Szól a Love on the Run a Best FM-es kedvencek között.
0: Best FM.

BFM a legjobb zenék a Jamiroquai brit együttes, amelyet J.K. alapított a 90-es évek végén, és hát mondhatni, hogy a funk, a soul, a jazz és a diszkó elemeit keverte modern pop hangzással. A Can't Hit 1999-ben jelent meg, és az egyik legismertebb daluk lett. A szám különlegessége, hogy 2004-ben a Napoleon Dynamite című film ikonikus tánc jelenetében is felcsendült, így egy újabb generáció is megismerte. A címben szereplő Can't Hit egyébként egy amerikai blues rock zenekar neve is, ezzel folytatjuk itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán új terelés épült ki, ugyancsak az M6-oson Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Iván Dárda felé pedig Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Ami pedig az M6-os Pécs felé vezető oldalát illeti, a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, úgyhogy óvatosan arra felé is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Remélem mindenkinek jól telik a hétvége, én továbbra is a legjobb zenéket adom, úgyhogy már bekészítettem Szakács Gergő dalát. Ez lesz az Elkezdem, és itt lesz Justin Timberlake és Timbaland is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket, felrobbant drón zuhant egy orosz atomerőműre. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizony nyitaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberülés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, közölte a police.hu. A tettesek Erzsébetvárosban úgy megvertek egy 36 éves férfit, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrök kamerafelvételek tanúvallomások alapján azonosították a két férfit. Felrobbant és egy atomerőműre zuhant tegnap egy ukrán drón Oroszországban. A Kurszk 2 első blokkjának hűtőtornyában csak kisebb károk keletkeztek, ez nem befolyásolta a működést, közölte a Rosszatom. Az orosz állami energetikai vállalat szerint a sugárzási háttér nem változott megfelel a természetes értékeknek. Júliusban az épülő második reaktor blokk hűtőtornyát találta el egy ukrán drón, az incidensben senki nem sérült meg. Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-ig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére. A helyi rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat frissítő sátrakkal készült a sörfesztiválra. Estig nagyrészt derült vagy fátyol felhős lehet az ég, gyenge vagy mérsékelt szél lengedezhet, esni nem fog. Nyugaton azért előfordulhatnak felhősebb területek is, éjjelre általában 9-15 fokig hűl le a levegő. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, ez még mindig a szombati Best, délután elhagytuk a 2 órát is, én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább Justin Timberlake-kel, azzal az amerikai énekessel, aki ugye az NSYNC tagjaként vált ismerté, majd aztán szólóban is hatalmas sikert ért el, most pedig Timbalanddel érkezik, jön a Sexy Back, itt a Best FM-en.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható, aztán Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, aztán az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek, az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében pedig új csomópontot építenek, ott egyébként az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép délután szombatra mindenkinek, vajjai hallgatók. Ez nem más, mint a 94.3 Best FM. És úgy alakult a helyzet, hogy hétvégén is találkozunk. Remélem velünk tartanak elég sokan. És majd, ahogy haladunk előre, a délutánban csatlakoznak még jó páron. A mikrofon mögött Volek Csongor, zenél a Sugar Babes, és szól az Our Lord.
0: 94.3

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Let's go, girls.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Molek Csongor vagyok, üdv mindenkinek, kedves baljai hallgatók, holnap már vasárnap. Nézzük, milyen idő lesz a jóslatok szerint. Hát valószínű, hogy a nap első felében a napsütés kapja a főszerepet. Már kora délutántól viszont egyre komolyabb lesz a felhőképződés felettünk itt a déli ország részben, viszont a csapadékot nem nagyon említik a meteorológusok. Élénk szélmozgást igen, a nyugati délnyugati szelet kísérik majd erős élénk lökések, és a reggeli órákban olyan 7-13 fok körül alakul a hőmérséklet, a csúcsérték délután pedig 24-29 fok körül várható. A helyzet az, hogy a parlagfű pollen koncentrációja visszaesett a közepes tartományba, kedves allergiás hallgatók, a gombák viszont tombolnak, extrém magas tartományban van a pollen koncentrációjuk. Aki erre érzékeny, papírzsebkendőből mindenféleképpen tárazzon be bőségesen. Az előadói listánkból Janet Jackson következik, és meghallgatjuk most az All For You című slágerét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az árristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Átadták a Mórahalmi nagy Széksóstónál épült látogatóközpontot és gúlya menedékházat. A projekt során csaknem 900 négyzetméteres épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, a homoki erdőket és gyepeket, a lápréteket, mocsarakat, a szikes tavakat, réteket, valamint a fokozottan védett növény és állatfajait. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Bejelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatot is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma Budáról Pestre, vasárnap pedig Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket ezen a hétvégén a Kulturális Örökség napjain. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Végül a várható időjárásról. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporokkal később is. A szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zené.

után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók a tudástár bővítése és releváns információk érdekében hozták létre szakemberek azt az alkalmazást, amelynek célja felkészíteni a civil lakosságot a veszélyhelyzetekre, konkrét tudnivalókat megfogalmazva. Legyen szó például arról, hogy mi a teendőnk akkor, amikor bármilyen természeti katasztrófa történik. Legyen szó tűzvészről, jeges árvízről. Az applikációt és a hozzátartozó digitális tananyagot szeptember 14-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán mutatták be a hallgatóknak, oktatóknak és a sajtó képviselőinek. 15 konzorciumi partner, köztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara vett részt abban a nagyszabású 3 éves Európai Uniós projektben, amelynek célja a civil lakosság veszélyhelyzeti edukálása. És a projekt elsődleges célja a lakosság felkészítése a katasztrófa helyzetekben való viselkedésre. 2021. októberében indították útjára a programot, és most jutottak a végére. Igen, részletes beszámoló van fent a vajahangja.hu hírportálon ezzel kapcsolatban. Lenny Kravitz-el folytatjuk, és meghallgatjuk most a Fly Away című slágerét a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Mindenkinek tartalmas és kellemes délután, így szombatra. Remélem, jól telik eddig a hétvége. Lazulnak, pihennek, és én hozom hozzá a legkirályabb zenéket a 90-es évekből és a 2000-es évekből. A mikrofonnál Molek Csongor, kedves bolyai hallgatók, és parti slágerrel kezdünk. Zenél a Black Eyed Peas, és szól a Pump It.
3: 94.3 Best FM.

94.3 West FM, a legjobb zenék, mindenkit szeretettel köszöntök, baljai hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és nem feledkeztem meg az ünneplő hallgatókról így szeptember 19-én. Wilhelminák névnapjukat ma tartják, aki ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig, főleg itt Baján és a környékünkön. 173 esztendeje első Ferenc József osztrák császár és magyar király elrendelte a Szent Korona budai várban való őrzését. És 69 éve az USA Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. Híres emberek, akik a mai napon születtek, hosszú a lista, szokás szerint, kedves hallgatók. 104 éve született Őrsi Gyula, állami díjas jogász, akadémikus. 93 éve látott napvilágot Fenyvesi Máté, doktor, válogatott labdarúgó, állatorvos, politikus. És 224 éve született Kossuth Lajos, államférfi, politikus. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig, baljai hallgatók. Wakefield énekel most, a dal pedig tőle a Saturday Night.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szűrővizsgálatok Pakson, garázdaság miatt az igazságszolgáltatás előtt és sikeres program volt a Szent István gyermekei. Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 19-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Első alkalommal érkezett Paksra a Richter Gedeon Enyerti egyik kiemelt társadalmi felelősségvállalási programja, a Richter Egészségváros szeptember 12-én. A helyszín az ASE sporttelep volt. Az egészségtudatosság és a prevenció fontosságát hangsúlyozó programsorozat keretében a látogatók előzetes időpontfoglalás nélkül vehettek részt ingyenes egészségügyi szűréseken, személyre szabott tanácsadásokon, előadásokon, de voltak családi programok és színpadi programok is. A Paksi Gyógyászati Központ jóvoltából szemészeti, ortopédiai, gastroenterológiai, valamint tüdőgyógyászati tanácsadással, továbbá az egészségfejlesztési iroda tanácsadásával is kiegészült az igénybe vehető egészségügyi programelemek listája. A rendezvényhez kapcsolódóan a Richter 3,5 millió forint alaptámogatást ajánlott fel a Paksi Gyógyászati Központnak. Az adomány cél altatógép és szemészeti OCT készülék beszerzése. Ezt az összeget a résztvevők aktivitása tovább növelte. A nap végén váltotta forintra a Richter az adománypontokat. Kihirdették az eredményt, a Paksi eseményen összegyűlt összeg 26 millió 251 ezer forint volt, írja Telepaks. Garázdaság vétsége miatt emelt vádat a szekszári járásügyészség egy 40 éves férfival szemben, aki ittasan hangoskodva vonult végig egy forgalmasabb szekszári utcán, miközben több kaput és kapualjat is megrugdosott, valamint az utcára kihelyezett szemeteseket is felborogatta. A vádirat szerint a férfi június 1-én este ittas állapotban kezdett randalírozni, egy parkoló személygépkocsi visszapillantó tükrére is ráütött, az autóban azonban nem keletkezett sérülés. A férfi végül anyagi kárt nem okozott, a viselkedése azonban így is büntetőjogi következményekkel járhat. Az ügyészség szerint a nyílt utcán tanúsított erőszakos kihívó magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A vádlott többszörösen büntetett előéletű, és az elmúlt 4 évben 6 alkalommal ítélték el különböző bűncselekmények miatt. A szexuális járás ügyészség ezért a szexuális járásbíróságnál végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza vele szemben. Az ügyészség emellett azt is kezdeményezi, hogy a felfüggesztés időtartamára pártfogó felügyelet alá kerüljön, írja a Szexuális Hírek. A Paksi Gyógyászati Központ arról tájékoztatja a pacienseket, hogy szeptember 15-től a neurológiai szakrendelés visszaköltözött az eredeti helyére, a gyógyfürdő épületén belül a jobb oldali részre. Krakkóban járt a Kantémusz Kamara Kórus, 3 napos kiránduláson vettek részt a Dunaföldvári Kórus tagjai, amely során egy fellépése is sor került. Emellett Krakkó több nevezetességét is megtekinthették, többek között a Székesegyházat, valamint a város további látnivalóit. A kirándulásról és a programokról Babenyec Lászlóval, a túra szervezőjével beszélgetett a partoldalak stábja. Remek hangulatban telt Baján a Szent István gyermekei rendezvény, amely újra bebizonyította, mennyi erő van egy összefogásban. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy ismerősök, családok és baráti társaságok együtt töltsenek egy önfeles napot, a hagyományok ápolása, a zene és a felhőtlen kikapcsolódás jegyében. Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt héten a megengedett sebesség határokat regisztráltan 1144-en lépték túl. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható bírság összege pedig maximum 468 ezer forint lehet. Az a sofőr, aki az 50 km per óra helyett 138 km per órával közlekedett, a maximális 468 ezer forintos bírságra számíthat. Annak az autóvezetőnek, aki 50 km per óra helyett 107 km per órával hajtott, 210 ezer forint, aki pedig 96 km-rel közlekedett, 140 ezer forint bírságot kell fizetnie. A megyében egy hét alatt 67 rendőrintézkedést igénylő baleset történt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig egy bizonyos diófa, kedves hallgatók, a helyszín pedig az Ady Endre Városi Könyvtár udvara. Elég sokan ismerik a nagy diófát, amely központi szereplője minden rendezvénynek, hiszen biztosítja a színpad és a nézőtér árnyékolását. Az idei asszályos nyár viszont őt sem kímélte, olyan aggasztó tüneteket kezdett mutatni, amelyek kérdésessé tették a további életét. A könyvtár közössége viszont ebben nem nyugodott bele, és szakemberrel mérette fel a fa állapotát, hogy mindent meg tudjanak tenni a megtartása érdekében. Igen, példamutató, hogy egy idős, de a betegség jeleit mutató fától nem megszabadulni akarnak, hanem a megtartására, gyógyítására törekednek. A zsinagóga udvarán álló terebélyes diófa sokak kedvence egyébként. 168 éves, 1858-ban ültették 8 évvel a zsinagóga megépítése után. Hogy milyen vizsgálatokat végeztek, és az eredményekről is van fent info a bajahangja.hu hírportálon. Most egy Nickelback sláger következik, mégpedig a Photograph című felvétel.

0: yeah, come up, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, balesetet okozott egy autós, amikor összeütközött egy bringással a Baja belvárosában, a rendőrök pedig most a lakosság segítségét kérik az eset tisztázásához. A rendelkezésre álló információk szerint augusztus 28-án 9 óra 55 perckor a baleset történt Baja belterületén. Egy autós a Rókus utcáról a Pokorny utcára kanyarodott, azonban nem adott elsőbséget a vele szemben. A kerékpáros sávon egyenesen haladó kerékpárosnak így összeütköztek, ezt közölte a rendőrség. És ahogy írták, az ütközés után az autós és a biciklis beszéltek egymással a helyszínen, de személyes adatokat nem cseréltek. Később kiderült, hogy a kerékpáros súlyosan megsérült. A rendőrök az eset körülményeinek tisztázása érdekében várják a balesetben résztvevő ismeretlen járművezető, illetve olyan szemtanúk jelentkezését, akik esetleg látták az esetet és infókkal tudnának szolgálni róla. Kérik, hogy aki bármilyen információt tud a balesetről, az jelentkezzen a rendőrségen személyesen vagy telefonon. Az elérhetőségek ott vannak a baum.hírportál aktuális cikkében. Egyébként lehet hívni a Bajai Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályát, a Bács-Kiskumár megyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központját, illetve névtelenség megőrzése mellett is van egy telefonszám, telefontanú zöld számán lehet jelentkezni, vagy a 107-112 központi segélyhívó telefonszámok egyikén. Ott van a beszámoló is egyébként az említett portálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Üdv mindenkinek, Baja és a térség. Indul az útjó közös felvonásunk így szombat késő délután, lassan-lassan kora este, itt a 94.3 Best FM-en. A mikrofonnál Molek Csongor, és bekészítve ismét a legkirályabb zenék hazai és külföldi slágerekből. A Gossip-fel kezdünk, énekelhető a dal, ez a Moving the Right Direction.
3: 94.3

0: van a szív. Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, aki vezet éppen, és figyeljenek a többiekre is, kedves bajai autósok. Végeznek útkarbantartási munkálatokat még az 55-ösön. Szeged-Baja bátaszik másodrendű főúton a 104-es és a 118-as kilométer között. Útszükület érvényben van. Az 56-oson szintén Szekszárd-Mohács másodrendű főúton a 19-es és a 21-es kilométer között, és az 51-esen aktuális a közműépítési munkálat Budapest-Baja-Hercegszentú másodrendű főúton, például a 161-es kilométernél, vagy éppen a 152-es kilométernél is terelésre kell számítani. Ha van egyéb infó közlekedéssel kapcsolatban, akkor jöhet bátran 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Beyoncé egyik legőszintébb stúdióalbumáról hozom most az If I Were a Boy című felvételt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, a Gemenc Érti ökoturisztikai központjában igen színes programsorozattal várják holnap, vasárnap az erdei vasút rajongóit Pörbölyön. Rezétgőzös nosztalgia járatai mellett a dízelmozdonyok is szolgálatba állnak a Gemenci Állami Erdei Vasút napján. A vasútörténeti kiállítás, a Mezőföld Természetfotó Egyesület kiállítás megnyitója, méhészeti gyűjtemény üvegfalú kaptárokkal, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok, IASZ bemutató, retro automotor bemutató, lovasfogatozás, interaktív kiállítások, kertmozi és gemenci ízekből megálmodott incsiklandó ebéd biztosítja majd az érdeklődőknek az élménydús hangulatot. Fent van a részletes program egyébként a bajahangja.hu hírportálon és persze a turizmus.gemencrt.hu oldalon is. Most Oliver zenél nekünk, és tőle szól a Dance With Me Tonight című dal.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom lassan szombatra, a Baja és a térség, a CNC Music Factory-től szól, a Do You Wanna Get Funky című sláger. Ezzel köszönöm meg a figyelmet mindenkinek, és persze a közreműködést is. Holnap találkozunk, vasárnap is jelentkezem majd délután 3-tól a kedvencekkel. Jó lazulást, jó pihenést, így hétvégére. Elég gyorsan telik szokás szerint, úgyhogy használják ki az időt. Molek Csongort hallották, hello!

94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan. Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en. Ritkán látogatható épületek is megnyílnak hétvégén. Kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról. Holnap még egész nyárias idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember végétől szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
2: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart, a közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slash-ről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses-barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B szerelmesek örülhetnek ennek a hétvégének, mert hogy tegnap a Night Shift extrában is, és hát persze ma is a megszokott helyen hip-hop és R&B szól mixben 120 percen keresztül. 6-7-ig én White Boy, 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Én a Szabati Night Shift.

0: játszóknál White Boy.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@westfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620-55-55-155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen

0: zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com per DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com per DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkeznek az iskolakezdési utalványok. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, lehűlés jön a hét elején. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték, az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztőjárásokat, játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: Merényletet tervezett volt gimnáziuma ellen egy francia tinédzser. A 15 éves szélsőjobboldali meggyőződésű fiú Lyonban hajtotta volna végre a támadást. Azt még nem döntötte el, mikor, de a szükséges eszközöket már begyűjtötte. Otthonában a házkutatáskor egy késekkel és katonai öltözékkel teli táskát, valamint egy láncot találtak, ezzel az iskola kapuját akarta lezárni. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az egy picit elszomorító, hogy már annyira régen volt a 94 is, meg a 2000, és hogy már simán összekeveredt, hogy melyik volt előbb.
4: Én nem.
3: Jó, te nem, mert persze, mert te készültél, mert egy rendes srác vagy. Szóval igen, tehát ez volt előbb, a Brandy.
4: Igen.
3: És aztán utána 2000-ben többek között ebből lett ugye a Groove on My Friend.
4: Így van. Na. De szerintem nagyon jól sikerült. Nagyon kellemes, a Brandy hangja mindig jó.
3: Na, hát meg ez az óra is mindig jó, mert Slim Fit áll a lemezjátszók mögött, úgyhogy akkor még egy órán keresztül hip-hop és R&B.
4: Hello, hello.
0: Ez a

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Jogos a felháborodás, tehát ezres tömegek tüntettek most itt a Best FM stúdió előtt. Tegnap nem mondtál elérhetőséget.
2: Sejtettem. Ugye. www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per di és linfit.hu-n. Most picit beleakadtam, és már közelítünk az 1000-hez. 924 követő.
1: És hát akkor azt a gyors felszámos 76-ot akkor gyorsan valahogy vonzuk ide, hogy mondd el, hogy Bond most megint töltöttél fel újat.
2: Így van, a héten került fel megint új mix, és ha elérjük az 1000-et, akkor felrakok 5-5.
1: Ezresével? Te ilyen szigorú vagy? Ja, ez 1000 feliratkozó, én azt hittem, hogy 1000 meghallgatásnál.
2: Nem. Jó. Az 1000 feliratkozónál felrakok még 5-5.
1: Jó van, na hát akkor tessék oda menni mixcloud.com/dj és linfit.hu.

0: Slim Fit. Jó, nem ugrottam azért olyan nagyon fejest az internetbe és a Jatube csodálatos világába.
1: Igen.
0: De a Pussycat Dolls koncertről, ami most már elindult Európában a turné, arról azért találtam felvételt. A Lil Kimről nem, pedig hát ugye elvileg ő az egyik előzenekar.
1: Hát... Nem tudom. Ez
0: igen,
1: nem
0: mondjuk most, hogy ezt végigmondtam ezt az információt, igen, erre ez nem lehet mit mondani, ebbe teljesen igazad van.
1: Bocsánat.
0: Én kérek elnézést.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na, Isten ments, hogy föltartsalak én itt téged a gyárbúcsúztatóba, úgyhogy rohanjál vissza a hajóra. Tessék?
2: Így,
1: jó. Love like this before. Na, nagyon szépen köszönjük. Akkor jövő szombat.
2: Remélem.
1: Én is.
2: Oké, és érkezem. Köszönjük. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szeptember végén érkezik a dízeltámogatás első részlete, kampány indul különböző függőségek megfékezésére. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Négy részletben érkezik majd az üzemanyag támogatás a dízelautók után. A részletszabályok megjelentek a magyar közlönyben. A legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek összesen 20 ezer forintra számíthatnak idén. Az államkincstár szeptember és október 30-án, november 13-án, illetve december 7-én utal majd. Egy érintett legfeljebb egy jármű után kaphat támogatást, akkor is, ha több is van a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámlaszámát, a pénzt postán küldi el. Tart az autómentes hétvége a fővárosban, emiatt lezárásokra, korlátozásokra is számítani kell Budapesten. Az eseménysorozaton egyebek mellett járműbemutatókkal, városi sétákkal, családi programokkal népszerűsítik a közösségi közlekedést. Az Európai Mobilitási Hét keretében jövő keddig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Kedden az autómentes napon pedig 999 forintért korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon. Alkohol, drog, játék, képernyő. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Erről is szól a Média Unió új kampánya. Tudtuk meg Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
2: Ha valaki érzi vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-éig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ egyik legnagyobb népünnepéjére. A sörfesztiválra a rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel készült, a mentőszolgálat frissítő sátrakat állított fel. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-északnyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hételején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem sikerült valamilyen szinten kipihenni ezt a hosszú hetet, azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzunk ettől a naptól. Kérem szépen a Jakarta kezd, ez az American Dream.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal gyakorlatilag azonnal világsztárt csinált az akkor 18 éves énekesnőből. Amerikában 5 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Christina Aguilera első albumának egyik meghatározó slágere lett. Érdekesség, hogy a dal eredetileg más címmel készült, majd a szöveget is átdolgozták, mielőtt Christina felénekelte volna. Valahogy nem érezték, de úgy látszik, hogy az új változat eléggé jól sikerült. Mi pedig itt fültanúi lehetünk. Jön Christina Aguilera és a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-ben jelent meg Seal Amazing című dala a System albumról, amelyen az énekes visszakanyarodott az elektronikusabb, táncosabb hangzáshoz. A producer Stuart Price volt, aki többek között Madonnával is dolgozott akkoriban, és itt rendesen megmozgatta a szintetizátorokat, és milyen jól tettem, mert ez egy nagyon komoly dal, úgyhogy én indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2000-ben óriási nagy dobást hozott Robbie Williams, és csinált egy dalt, aminek az volt a címe, hogy Rock DJ, amivel rögtön a brit sláger lista élén találta magát. Érdekes a dal kapcsán, hogy Barry White It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me című dalából is használ elemeket, de az igazi botrányt azért mégiscsak a videoklip okozta, hiszen Robbie Williams először a ruháitól, majd a bőrétől is megszabadult. Kemény az biztos, és akkoriban hát ez elég nagy port kavart, de akkor is szerintem bejött neki. Ennyi, Rock DJ.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szuperslágernak az a titka, hogy rengeteg zenei utalás és minta van benne. Többek között a Tana Gardner féle Heartbeat, vagy éppen a híres Na-na-na a Land of Thousand Dances-ből. A Hot Stepper jamaikai szlengben nagyjából annyit jelent, hogy vagány, menő és hát egy komoly figura. És Ini Kamodze nagyjából ezzel jelentette be azt, hogy itt vagyok, srácok, megjöttem, és helyet követelek magamnak. Jön a Here Comes the Hot Stepper!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket. Ritkán látogatható épületek is megnyílnak a hétvégén. Holnap még nyárias időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember végétől szigorú szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezeknek tartására.
1: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor Palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai Kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi Kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart. A közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slash-ről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és igen, 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy repül az idő, hiszen éppen, hogy csak beköszöntem, és már is elment az első óra, mondjuk ilyen zenék mellett megmondom őszintén, nem is csodálkozom, de folytatjuk a sort Justin Timberlake-kel.

do something. Let's make a bet. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A következő projektben olyan akkoriban óriás nemek fogtak össze, hölgyek urak, mint Masterboy, a Scooter, az Erotic, a Fun Factory, Mr. President, és még sorolhatnám. A dal ráadásul nem egyszerű bulinak készült, az AIDS megelőzés támogató kampány része volt, így a táncos hangzás mögött hát komoly társadalmi üzenet is rejlett. És azért valljuk be őszintén, akkoriban, 1996-ban még tudtak nagyon komoly, kemény üzeneteket csinálni, hiszen most jön a Love Message, és a Love Message.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 9 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-at, vagyis még a Crazy in Love sikerét is felülmúlta ezen a téren. Érdekesség, hogy a dal producerei között ott volt Scott Storch is, Sean Paul pedig a jamaikai stílusával teljesen mást ízt adott annó Beyoncé R&B világának. 2003-ban tehát Beyoncé szóló karrierre nem egyszerűen elindult, gyakorlatilag rögtön elfoglalta a slágerlistákat, úgyhogy most jön tőle és Sean Paultól a Baby Boy. Side to fire.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, libabőrös érzés az, amikor megkérdezik az igazi nagy rap ikonokat, hogy szerintük ki minden idők legjobb rappere, és az a válasz érkezik, hogy Eminem. Mert hogy akkoriban, amikor még nem volt YouTube, nem volt streaming, akkor 200 millió kópiát adott el. Még egyszer mondom, 200 millió. Az szerintem egy olyan szám, amit azóta még mindig nem tudtak megdönteni. Úgyhogy nagyjából ő minden idők legjobb rappere, és szerintem tegyünk a mondat végére egy pontot. Jön a The Real Slim Shady.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek urak, 1993-ban jelent meg Gabriel Dreams című dala, és rögtön történelmet írt, hiszen első helyen debütált a brit kis lemezlistán, és eddig nagyjából ez még soha nem sikerült senkinek, és azóta is nagyjából nagyon ritkán. Jön a Dreams!

0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig küldik az iskolakezdési utalványokat, felszereléseket loptak egy tűzoltóautóból Budakeszin. Hétfőtől már nem nyaralnak a vénasszonyok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték, az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el, írták a kormány.hu-n. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: Tűzoltóautót törtek fel a héten Budakeszin. Ismeretlenek csaknem 700 000 forintnyi felszerelést loptak el a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület utcán parkoló járművéből. Eltűnt például két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy mászóöv és egy tűzoltókesztyű is. Ezekre az eszközökre akár életmentéshez is szükség lehet. Az Egyesület közösségi oldalán jelezte, hogy az ügyben feljelentést tett. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs lazsálás, nincs lazítás, nincs pihenés. A legjobb zenék arra várnak, hogy lejátszom őket, ti pedig meghallgassátok őket. Ezért most Pitbull kezd nálunk. Ez az I Know You Want Me.
0: Ha! Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do.

0: 3, 4.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a pillanat, hogy átnézzük, kinek van holnap névnapja. Na vágjunk is bele, holnap 20-án Friderika névnapja van, viszont a biztonság kedvéért és a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Frederikákat, a Filipeket, a Fridákat, a Fülöpöket, a Zsuzsákat, a Zsuzsannákat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól, hogy mi a dolgod. Holnap reggel egy SMS vagy egy telefon formájába tessék felköszönteni őket, és pont. Na, a Backstreet Boys-al megyünk tovább. Jön a We've Got It Going On. Yeah.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy szakítás története, amelyhez valamiért egy komplett hollywoodi akciófilm is társult, na legalábbis a klipben, és a következő 3 perc 48 másodperc arról szól, hogy akkoriban még ugyebár az emberek általában vonalas telefonon intézték az ilyen szerelmi drámákat, aztán ez persze idővel megváltozott. Ja, hogy kiről van szó? Jön a Maroon 5, érkezik a Payphone.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Shakira és a Loca Dizzy Rascal-el kiegészülve. És most akkor egy kis nyelvlecke, a Loca spanyolul őrültet jelent, és nagyjából Gerard Piqué egy őrült, hogy ott hagyta ezt a nőt, mert nem tudom, hogy ki látott mostanában Shakiráról képeket, de aki azt a nőt ott hagyja, egyedül hagyja, megcsalja, hát az tényleg bolond, őrült, és még sorolhatnám. Na mindegy is, jöjjön Shakira, és zenéje

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Check it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát, szerintem már 11 óra után ezt lehet mondani. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is elindítom ennek a csodás napnak az utolsó óráját, ami tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel. Sophie Ellis Baxter kezd most!
1: Ez a Night Shift,

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát viszonylag jó híreim vannak, hiszen 12 fokra ébredünk, napközben 28 lesz, hogyha jól látom, szél annyira nem lesz, viszont elég erősen felhős lesz az égbolt, úgyhogy nagyjából leégni nem fogunk, megfagyni nem fogunk, 28 fok az elég jó, kicsit szerintem ilyen füllett levegő lesz, úgyhogy tessék felkészülni, és hogyha tudtok, akkor irány a szabadban. Na ennyit erről, jön most nálunk a White Town, ez a Your Woman.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Roger Sanchez dalnak az a titka, hogy nagyon ügyesen el van rejtve benne egy nagyon komoly vokál, ami nem más, mint a Toto 1982-es I Won't Hold You Back című dalából származik. Hát ezzel a dallam elég szépen letarolta a slágerlistákat, és hát egy csomó helyen első helyig jutott, úgyhogy én nem húzom az időt, hanem indítom Roger Sanchez-t, ez az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Mivel megyünk tovább? Jön Angliából a Blue, ez a One Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem mindenki jól érezte magát, én nagyon, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, legyen egy csodás éjszakátok. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.